0: différente, car un peu lente, mais très belle en tout cas. Mais retournons à présent en Europe centrale, où il pleut aussi, et les tziganes de la Hongrie ne manquent pas de le remarquer, de s'en plaindre et d'injurier même cette pluie, sans doute boueuse à l'époque, tout comme aujourd'hui d'ailleurs.
1: A feleségem az arka előtt keserel. Szépen kérem a börtönurak urakat, engedjék el nem riglátó uram. Kis mennyecske, ezt megtenni nem lehet. Szigorúja, nosztrai börtöni rendelet. Most is itt sétál a börtön udvarán. Zörög a lánc mind a két kezelában. Esik eső, jaj, de szépen csepereg. Szegény rostás, az árkába de kesereg. Szépen néz ki a kis rácsos ablakán. Úgy hallgassaj az eső suhanásán. Korán reggel feltekintik a bócra. Komisz kinyér, fényes budli van rája. Fényes budli, komisz kinyér, levágja. Bóci bajom, ad is itt lett levágva. Korán reggel feltekintek az égre, rá se nézek a kis angyalom szemébe. Mi? Legszebb időm börtönbe kell töltenem, kis angyalom. De szokat kell a börtönbe de szenvedni. Tábla búza kiselteszi a szemét. Mit? Van egy madár, aki elhordja majd a szemét. De jó volna ezt a madárt lelőni, ne hordja el a búzámnak a szemét. Szolnoki börtön, sárgára vagy beszélve. Bele vagyok elevenen temetve. Elevenen sárgulok is hervadok. Ennus, majd megérem, hogy mikor szabad.